0: üdvözletet küldünk magyar nyelven minden békét szerető lénynek a világ előtt.
1: Taifeng Bengyu, Nihao, Nihao Bawei, Yuengde Raiung Jiaji.
2: Vier Gestalten auf der Rückbank, besser so laut, jedes Schreien klingt wie Flüstern. Durch die Nacht von ohne